to hear your voice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice, r